0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg meg.